maria nana nyuwera rapure omoite usinya muzi odugaite nana ringona onyuweja oeromo konyuide hito nyuwera nyuwera ringo maria usinya muzi ei kari muhukari nagari dagi